Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: meg. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje, Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csatát én nyertem.
1: Rio FM. Rio FM. Mellette szól.
2: Hajnali fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.

0: Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek.
1: Mosolyogva kérek,
0: mert mosolyogva élek.
1: Mosolyogva nézlek,
0: csak mosolyogva érzek.
1: Mosolyog, ha kérlek,
0: a mosolyodból élek.

mikor a tóban fürdünk, meztelen,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Zenei utazás a Trio Turmix-szal. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Napirenden szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, például a sztrájk jogot korlátozó akadályok eltörlése és az iskolai igazgatók jogkörének szélesítése. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye is az arra költött pénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön, a Tolna vármegyei Kapos Szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított. Elütötte a rendőrt és továbbhajtott fékezés nélkül. A járőr olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőr hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején megerősödik, napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. Napos idő várható, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, és létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálta a Fidesz és a KDNP. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen. Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedő hajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Sólyog Tamás indítványát. Eszerint a legközelebbi plenáris ülésen októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota honlapján. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Folytatódik a kamatcsökkentés az lakossági állampapírpiacon. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Részletek az AKK honlapján érhetőek el. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már a Quicklink-el is befizethető. Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen kattintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás. Az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A Dunatisza közén írtják ezen a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén most kevés a szúnyog. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 8 perc elmúlt 7 óra, jó reggelt, Jászság! Ez már a napindítónk július 11-én kedden, a Stellák és az Őrsök névnapján, istenetesen a nevek viselőit. Én Pálinkás Zsolt vagyok, együtt rádióztatunk ma is a délőtt óráiban. Ha van kedvük és idejük, tartsanak velem, számítok figyelmükre, igyekszem ma is a legfrissebb, legfontosabb információkat átadni. A The Course 2004-es lágerével indítjuk a mai összeállítást. Itt az Angel.

reggelt kívánok mindenkinek, már is mondom, milyen időre készülhetünk a továbbiakban. A mai napon folytatódik a megszokott nyári idő, így kedden és száraz napos gomoly felhős időre van kilátás. Számottevő csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk a térségben. A déli és légmozgás gyenge mérsékelt marad. A reggeli 20 fok után délután igazi kánikulára 33 fok körül csúcsértékre számíthatunk. Ami a folytatást illeti, szerdán már több gomoly felhős zavarhatja meg a napsütést, és szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. A zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet majd a levegő, de holnap délután még így is 28 fokig melegszik majd a környezetünk. Csütörtökön és pénteken aztán visszatér majd a sok napsütés, és délutánonként ismét 34 fokos hőség várható. Az allergiásoknak fontos információ, hogy a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja, valamint a kültéri allergén gombák spóra száma jelenleg országosan a közepes szintet éri el. Vigyázzanak magukra a melegben, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a reggeli starter folytatódik méghozzá Rúzsa Magdi dalával.

0: néhány közlekedési információt hozok. Útkarbantartási munkák miatt számíthatnak korlátozásokra a térségben autózók. A 32-es erő 60 Szolnok másodrendű főúton kasszálják az útmenti növényzetet János Hida közelében. A munkavégzés mindkét irányban útszűkülettel jár, és a tervek szerint ma este 8 óráig tart. Emellett a Monor-Tápiószele összekötő úton Tápió-Bicske és Tápió-Szentmárton között egyéb útkarbantartási munkák zajlanak, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, ez a korlátozás pedig holnap délután 17 óráig van érvényben. Vezessenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

0: reggeli starter.
1: Folytatjuk a kedreggelt a horoszkóppal. A mai napon a Rák egyében köszönt be az új hold, ráadásul a hold a Merkurra is együttállásba kerül. Ez a bolygóállás nagyon erős megérzéseket, intuíciót hoz, és az élet minden területén szerencsés fordulatokat, új kezdeteket jelez. Bármibe is fognak bele ma, az kedvező csillagzat alatt indul. Lássuk, mit is ígérnek a csillagok az egyes egyeknek, elsőként a kosoktól a szüzekig haladunk. A kosjegyűek friss energiákra számíthatnak, végre elindulhat valami, amire már régóta vártak. Érdemes ma a megérzéseikre hallgatniuk, mert pontosan mutatják a helyes irányt az új tervekhez. A bika szülöttei ma különösen jó érzékkel találják meg a megfelelő szavakat egy-egy beszélgetés során. Az új hold segít önöknek olyan kezdeményezésekben, amelyek nagyobb érzelmi biztonságot és nyugalmat teremtenek az életükben. Az ikrek számára kifejezetten kedvező a Merkur és a Rák új hold kapcsolata, könnyen összeáll a kép egy-egy olyan ügyben, ami mostanában foglalkoztatta önöket, és egy remek ötlet vagy döntés is megszületett a fejükben. A Rák egyűek igazi nyertesei a mai napnak, hiszen ez az önök új holdja, új fejezet nyílhat, amihez megkapják majd a szükséges lelkesedést is, csak hallgassanak a belső hangra. Az oroszlánoknak a mai napon sikerül lezárni a múltat, hogy helyet teremthessenek az új dolgoknak. De sietessék az eseményeket, inkább figyeljenek oda a megérzéseikre, vagy az álmaikra, mert fontos üzenetet hordoznak. A szűzjegyűeket olyan emberekkel hozhatja össze a sors, akik inspirálják vagy támogatják a terveikben, járjanak nyitott szemmel, mert egy véletlen találkozásból, vagy akár egy félmondatból is komoly dolgok fejlődhetnek. Hamarosan hozom a folytatást, itt lesz majd a mérleg és a többi csillagjegy.
0: Jó FM. A járság ritmusa. A járság ritmusa.

Ez a Trio FM, benne pedig horoszkópozunk itt a reggeli starterben, itt a folytatása. A mérlegjegyűek a karrierükben vagy a hosszabb távú terveikben kaphatnak egy biztató jelet, most tisztában látják az utat, így itt az idő, hogy komolyabban foglalkozzanak a korábban halogatott ötleteikkel. A skorpiók számára a mai új hold kitágítja a látóhatárt, egy új cél, tanulmány vagy utazás kezd formát ölteni önökben. Olyan fordulat jött, amire régen vártak. A nyilasok életében valami fontos változás indul el a háttérben, még ha ennek most csak az első jeleit is tapasztalhatják. Figyeljenek a visszatérő gondolataikra, mert a mai felismeréseknek később még komoly jelentősége lesz. A bakszülteinél a kapcsolatok kerülnek a fókuszba, most tisztában látják, hogy mire van szükségük egy fontos emberi viszonyban. Egy új együttműködés vagy közös terv most igen kedvező irányt vehet. A vízöntők a mindennapokban a munkájukban tapasztalatnak pozitív fordulatot, egy jó ötletnek köszönhetően akár plusz pénz is érkezhet a házhoz. Könnyebben alakítanak ki olyan új szokásokat, amelyek hosszú távon is a hasznukra válhatnak. Végül halk együek kifejezetten inspiráló energiákra számíthatnak, az új hold ugyanis felébreszti a kreativitásukat. Ha most kezdenek bele egy szívből jövő kedves terve, annak rendkívül kedvező lesz majd a folytatása. Ez volt a napi horoszkóp összeállításunk, kívánok mindenkinek egy szép és eredményes keddet!

0: Dave Cameron dalát hallgattuk, ez volt a Too Much a tavalyi kedvencek közül. Hamarosan 8 óra, a friss információkkal folytatjuk a Trio FM műsorát. Majd itt lesz Gabriella kiválósága, még 2019-ből. A Dreams már itt van bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
4: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot, kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti záró szavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvény módosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor lehet méltó, látványos ünnepséget rendezni. A tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és jobb helye lenne az arra költött közpénznek. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
6: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
6: Reggeli starter a Trio FM napi

Szép reggelt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy jól indult a ma reggelük is a Trio FM-mel. Benzon Boone és Lance McKenzie folytatja a zenék sorát itt a 97 héten. Hamarosan köszöntjük ünnepeltjeinket, illetve megnézzük, hogy mit ír az esemény naptára mai napra. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.

0: Nincs kéznél a naptár? Majd mi segítünk. Angelina. Terítéken a névnaposok. Katinkám.
1: Hi, my name is... Ez a Trio FM Jászberényből július 14-e van, a Stellákat és az Őrsöket köszöntjük ma nagyon sok szeretettel névnapjuk alkalmából. Az Őrsnév török-magyar eredetű, jelentése férfi hős, a Stella pedig latin származású nevünk és azt jelenti csillag. Mellettük ünnepelnek még ma Kamil, Justus, Ladomir, Őrsi, Bonaventura, Zalán, Karolina, Ferenc és Estella nevet viselő hallgatóink is. Isten éltesse ünnepeltjeinket, boldog névnapot kívánok!

0: néhány közlekedési információt hozok. Útkarbantartásunkák miatt számíthatnak korlátozásokra a térségben autózók. A 32-es erű 60 Szolnok másodrendű főúton kasszálják az útmenti növényzetet János Hida közelében. A munkavégzés mindkét irányban útszűkülettel jár, és a tervek szerint ma este 8 óráig tart. Emellett a Monor-Tápiószel összekötő úton Tápió-Bicske és Tápió-Szentmárton között egyéb útkarbantartásunkák zajlanak, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, ez a korlátozás pedig holnap délután 17 óráig van érvényben. Vezessenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter. Startolj rá!

0: Eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből már is megnézzük, hogy mi történt július 14-én a történelemben és a kultúra világában. Kezdjük egy igazi animációs évfordulóval, ma 116 éve született William Hanna, amerikai rajzfilmkészítő. Alkotótársával, Joseph Barberával alapítottak stúdiót. Olyan klasszikusokat köszönhetünk nekik, mint a Tom és Jerry, a Maci Laci és a Scooby-Doo, vagy éppen az első főműsoridőben sugárzott amerikai tévés rajzfilmsorozat, a Freddy és Béni, a két kőkorszaki szaki. 164 éve látta meg a napvilágot Gustav Klimt oszták festőművész, a bécsi szecesszió egyik legkiemelkedő alapítója és alakja. Ugyancsak ezen a napon született Ingmar Bergman svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége, aki ma lenne 108 éves. A filmtörténet mellett a technika történet is tartogat érdekességet július 14-ére. 96 évvel ezelőtt 1930-ban sugározta a BBC Londonban az első kísérleti televíziós adását, amelyben egy olasz drámát közvetítettek a nézőknek. A sportvilágából pedig emlékezünk egy legendáról, ma 118 éve született Glanc Sándor, négyszeres világbajnok asztali teniszezőnk.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütő.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. A nyári hőségben lépten nyomon halljuk, hogy ígyunk eleget, de a valóságban a folyadék szükségletünk egyénenként változik. A szakemberek szerint az általános iránymutatás testtömeg kilogrammonként 30-35 ml naponta. Ez azt jelenti, hogy egy 60 kilós embernek nagyjából 2 liter, míg egy 80 kilós felnőttnek már legalább 2,5 liter folyadékra van szüksége minden nap, nagy melegben vagy fizikai munka mellett, ennél természetesen jóval több is kellhet. Jó hír, hogy a folyadékbevitelben a tiszta víz mellett a levesek, a tej, a teák, valamint a lédús zöldségek és gyümölcsök, például a görögdínje vagy az uborka is beleszámítanak. A cukros üdítőket és az alkoholt viszont jobb elkerülni, ha szomjasak vagyunk. Figyeljünk a kiszáradás első jeleire, a fejfájás, a szájszárasság vagy a fáradtság mind-mind figyelmeztető jelek. Ne várják meg, még szomjasak lesznek, fogyasszanak kisebb adagokban a nap folyamán. Különösen figyeljenek az idősebb családtagokra, hiszen a kor előre haladtával csökken a szomjúságérzet, így ők hajlamosabbak elfeledkezni a rendszeres ivásról. Vigyázzanak magukra a kánikulában, itt a Trió pedig szólnak tovább, a jársák kedvencei.
1: 97.7 Trió FM. Mellette szól.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hatalmas az érdeklődés a labdarúgó világbajnokság körül, hiszen hamarosan kezdetét veszi a második elődöntő, ahol Anglia és Argentína csap össze a döntőbe jutásért. A tét óriási, a párharc győztesen a július 19-i New York-i fináléba kvalifikálja magát. A mérkőzés szerdán magyar idő szerint 21 órakor rendezik Atlantában. A szakértők rendkívül szoros és feszült taktikai csatát várnak. Az előzetes hírek alapján az angoloknál a legfontosabb kérdés Declan Rice állapota, aki betegséggel küzdött, de a hírek szerint jó eséllyel ott lehet a kezdőcsapatban Harry Kane és a negyed döntőben duplázó Jude Bellingham mellett. Az argentin oldalon Lionel Messi játéka nincs veszélyben, annak ellenére sem, hogy az előző mérkőzésen ütést kapott az arcára. Lionel Scaloni szövetségi kapitány legnagyobb dilemmája az lehet, hogy Julian Alvarez vagy Lautaro Martinez kezdjen-e Messi mellett a támadó sorban. A hivatalos kezdőcsapatok a mérkőzés előtt nagyjából 1-1,5 órával válnak nyilvánossá, így érdemes lesz figyelemmel kísérni a friss híreket.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Hamarosan új köztársasági elnököt választhatnak. Iráni célpontok ellen indított támadást az Egyesült Államok. Folytatódik a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel pedig megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Kórházvezetői megbízatásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza Borsodaba Új-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízatása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó Mark Weeklinkkel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utazáshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vizeken is. Többen vezettek ittasan vízi járművet. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a Tavon is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 6 perc elmúlt 9 óra, ez továbbra is a Trio FM, benne pedig a napindítónk a reggeli starterén. Pálinkás Zsolt vagyok, bízom benne, hogy jól telik a délőttjük. Hozom továbbra is a jobbnál jobb slágereket. McLemore és Lyne Lewis, valamint Teddy Strings folytatja a sort. És ahogy szoktuk, 9 és 10 között hozok programajánlatokat, illetve kikapcsolódási lehetőségeket. Jó rádiózást kívánok!

0: Ez a Trio FM játszberényből folytatjuk most egy programajánlattal. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt játszberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő mézcsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyű zenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben.
1: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: néhány közlekedési információt hozok. Útkarbantartásunkák miatt számíthatnak korlátozásokra a térségben autózók. A 32-es erű 60 Szolnok másodrendű főúton kasszálják az útmenti növényzetet János Hida közelében. A munkavégzés mindkét irányban útszűkülettel jár, és a tervek szerint ma este 8 óráig tart. Emellett a Monor-Tápiószel összekötő úton Tápió-Bicske és Tápió-Szentmárton között egyéb útkarbantartásunkák zajlanak, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, ez a korlátozás pedig holnap délután 17 óráig van érvényben. Vezessenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Fél tíz lesz egy perc múlva. A stúdiót most átadom Szendi Hajninak, hiszen következnek a Trio FM friss hely információi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász nagykonszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász nagykonszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az NVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász nagykonszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász nagykonszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász nagykonszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász nagykonszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász Nagykunszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász Nagykunszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt, szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jász Szent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász Nagykunszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Ma délután 30-34 fok között tetőzik a hőmérséklet, vételkörzetünkben 31 fok lesz, közepesen felhőségbolt mellett kicsi az esélye a csapadék kialakulásának, a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

a Cserkész, a Napsugár, a Sármány, a Báthori, a Bognár és a Hablány utca különböző szakaszain végeznek majd munkálatokat. A kivitelezők az aszfalt vágását, az alap kiszedését, az úzott kőterítését és az új aszfalt kopórétek kialakítását végzik el. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött már a teljes út és járdafelújítás tervezése is: a Dohány, a Szív, a Petőfi Sándor, a Galamb, a Göncöl, a Kisernő, a Honvéd, valamint a Sándor utcában és a Kórház utca egy szakaszán. Ez a munka magában foglalja az érintett részek közműkorszerűsítését is.

érintett a környezetünk jövőjét illetően. A Waterloo Egyetem kutatói ugyanis egy olyan módszert fejlesztettek ki, amellyel a műanyag hulladékot ecetsavvá, vagyis az ecet fő összetevőjévé tudják alakítani. Nézzük, miért is olyan különleges ez az eljárás. Napfénnyel működik, a folyamathoz nincs szükség fosszilis energiára vagy hőre, a rendszer kizárólag a napenergiát és egy speciális vaskatalizátort használ a lebontáshoz. A dolog környezetbarát, az átalakítás vízben zajlik, és ami a legfontosabb, hogy egyáltalán nem kerül közben szén-dioxid a légkörbe. Ez a technológia különösen ígéretes lehet a vizeinkben úszó mikroműanyagok eltávolítására, és még a vegyes hulladékkal is megbirkózik. A szemétből így széles körben használt ipari alapanyag, ecetsav keletkezik, amit az élelmiszeripartól kezdve a vegyiparig rengeteg helyen tudnak majd hasznosítani. Bár a rendszer jelenleg még laboratóriumi fázisban van, a kutatók bizakodóak, hogy hamarosan ipari méretekben is alkalmazható lesz ez a zöld megoldás. Jó látni, hogy a tudomány ilyen ötletes válaszokat ad a globális problémákra. Tartsanak velünk a folytatásban is, hamarosan újabb érdekességekkel jelentkezem.

0: 10 óra el is múlt, már egy perccel jönnek a legfontosabb hírek, majd itt lesz velünk Oli Marsz és Floride közös felvétele a Troublemaker.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét drágább lett a kőolaj, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésen. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. A képviselők vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Emelkedett a kőolaj világpiaci ára. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal, 84,5 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik bahreini bázisát támadta. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Vádat emeltek egy török-bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt eljárás indult ellene. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, megmarad a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Már is indult egy újabb óra a Jászság kedvenceivel, 5 perccel már el is múlt 10 óra, remélem, hogy jól telik a keddi előttjük. Hozom már is Ray Dalton és Snoop Dogg egy-egy felvételét, közben pedig érkezem majd programajánlatokkal, érdekességekkel is. Rádiózunk együtt továbbra is, a mikrofonnál Délik Pálinkás Zsolt.

Ez a 97 Trio FM eszbeneimből sokan küzdenek a szobanövények gondozásával, főleg ha a locsolásra gyakran elfelejtenek figyelni. Azonban nem kell aggódni, hiszen léteznek olyan növények, amelyek víz nélkül is remekül el vannak és virulnak, sőt sok közülük kiválóan alkalmazkodik a ritkább öntözéshez. Ha nem rendelkezünk elegendő idővel vagy energiával a növények folyamatos ápolásához, de szeretnénk mégis friss zöldet a lakásban, a következő növények tökéletes választások lehetnek. Kezdjük a listát a Sansevierával, vagyis az anyós nyelvvel, amely az egyik legellenállóbb növény a vízhiányos időszakokban. Vastag, merev levelei képesek hosszú ideig megtartani a nedvességet, így havi egyszeri locsolás is elegendő neki. Ráadásul nem csak strapabíró, hanem kiváló légtisztító is, így igazán két legyet üthetünk vele egy csapásra. A következő ilyen szuperhősünk a kaktuszok és a posgások, akár aloe vera vagy eheveria, mindegyik olyan víztartó levelekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy hetekig éljenek öntözés nélkül. Ha valóban elfelejtjük a locsolást, ezek a növények biztosan nem fognak panaszkodni. A kaktuszok mellett egy másik kedvező választás lehet a kentia pálma, amely ugyan nagyobb helyet igényel, de szintén rendkívül alkalmazkodó képes. Képes elviselni a száraz időszakokat is, és mindössze havi egy-két öntözés elegendő a számára. Ezzel a növényel a zöld eleganciát és a minimális gondozást kombinálhatjuk. Ha egy szép zöld levelű növényre vágyunk, de nem szeretnénk túl sok időt tölteni a gondozásával, akkor a békelidium lesz a megfelelő választás. Akkor is jól érzi magát, ha időnként megfeledkezünk róla, és a levelei lankadni kezdenek. Egy kis víz segít gyorsan visszanyerni a frissességét. Tovább haladva találkoztatunk az Epipremnum növényjel, amely szintén híres arról, hogy könnyen ápolható és rendkívül ellenálló. Az árnyékos helyeken is jól fejlődik, és minimális víz szükséges a számára, így ha ritkában locsoljuk, az sem okoz számára gondot. A fikuszok pedig a minimalista gondozás mesterei, miután megtalálják a számukra ideális helyet, szinte minden körülményhez igazodnak, havonta egy-két öntözés bőven elegendő nekik, így nem igénylik a folyamatos figyelmet. És végül egy nagyon jó tipp, a növények jobban bírják a vízhiányt, ha jól szellőző, vízáteresztő földbe ültetjük őket, és megfelelő cserepet választunk a számukra. Tehát ha nem rendelkezünk elegendő idővel a növények gondozására, de szeretnénk, hogy otthonunk zöldeljen, az említett szobanövények biztosan nem okoznak majd csalódást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyom Hotel keddi ajánlata sertéshúsleves, cérnametéltel, valamint rakott burgonya. Fogyasztatunk még fahíjas megylevest és a húsmentes ajánlatban nyári rántott zöldségfalatok. További főételek közül választható kemencés betyárszelet, erdei gombás sertésragú, pirisi ércemel és krémes csodássajtos csirkés nyokki. A Sólyom Hotelben elérhető diákmenü is. Rendeletünk az 57-401-267-es számon. A Bírs kávézó és bistró várja vendégeit csontlevessel, mágyombószlevessel, készül még hideg gyümölcsleves és tavaszi zöldségleves is. Az ízletes főételek közül választható hagymás csirkemáj, palermói sertésszelet és Rózsa Sándor pecsenyéje. A tészta kínálatban bolonyai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Bírs kávézó és bistróból. Telefonszámuk 0620-240-40-44. A River Bistró ajánlata csontleves, bolonyai spagetti, szezámmagos rántott csirkemel hasább burgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karamell önkiszolgáló étteremben ma fogyasztatunk tyúkleves csigatésztával vagy hideg körtelevest. A mai kínálatukban szerepel még gomba paprikás galuskával, bácskai rizses hús, csőben sült érce fokhagymás tojással, petával, kolbásszal töltött csirkemel, pankó morzsás karaj, rántott cukkini és tejbegríz. A Karamell önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Várja vendégeit az Aranykanál étterem kedden szegedi csirkegulyással és almás piszkelevessel, szezámos csirkemel rizssel, joghurtos salátával, jóasszony sertésragú rizssel, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel és csőben sült rizs cukkinival rizssel a mai finomságok között. A vega menüben pedig kínálnak rántott mozzarellát zöldséges rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem mai ajánlata csontleves, gombaleves, szoganov sertés tokány tésztával, zöld borsó főzelék csibefasírtal, rántott gomba krokettel, tartárral és póréhagymás sajtkrémes békönös rántott csirkemell rizssel. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében pedig békönbeteket sajt tartárral hasább burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Hello Berény parkoló háromfogásos napi ebéd menüjében ricotta krémes buszetta, csirkéspálya, valamint desszert vagy kávé. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Térségünkben zárt be a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász Nagykonszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász Nagykonszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász Nagykonszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar ZRT jászfényszerúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykunszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykunszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykunszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykunszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykunszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. de ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Ma délután 30-34 fok között tetőzik a hőmérséklet, vételkörzetünkben 31 fok lesz, közepesen felhőségbolt mellett kicsi az esélye a csapadék kialakulásának, a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hatalmas az érdeklődés a labdarúgó világbajnokság körül, hiszen hamarosan kezdetét veszi a második elődöntő, ahol Anglia és Argentína csap össze a döntőbe jutásért. A tét óriási, a párharc győztesen a július 19-i New York-i fináléba kvalifikálja magát. A mérkőzés szerdán magyar idő szerint 21 órakor rendezik Atlantában. A szakértők rendkívül szoros és feszült taktikai csatát várnak. Az előzetes hírek alapján az angoloknál a legfontosabb kérdés Declan Rice állapota, aki betegséggel küzdött, de a hírek szerint jó eséllyel ott lehet a kezdőcsapatban Harry Kane és a negyed döntőben duplázó Jude Bellingham mellett. Az argentin oldalon Lionel Messi játéka nincs veszélyben, annak ellenére sem, hogy az előző mérkőzésen ütést kapott az arcára. Lionel Scaloni szövetségi kapitány legnagyobb dilemmája az lehet, hogy Julian Alvarez vagy Lautaro Martinez kezdjen-e Messi mellett a támadósorban. A hivatalos kezdőcsapatok a mérkőzés előtt nagyjából egy-másfél órával válnak nyilvánossá, így érdemes lesz figyelemmel kísérni a friss híreket.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Hamarosan 11 óra, így ezzel zárjuk a reggeli starterünket mára. A napindító összeállításunkkal holnap is várom majd Önöket 7 órától itt a 97.7 Trio FM-en. Hírek, információk, majd startol a Napközben magazinunk. Számítok Önökre a keddélőtt utolsó órájában is.

0: Ez volt
1: a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket.
0: Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő

0: Reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Sólyomotel keddi ajánlata sertéshúsleves, cirnametéltel, valamint rakott burgonya. Fogyasztatunk még fahíjas megylevest és a húsmentes ajánlatban nyári rántott zöldségfalatok. További főételek közül választható kemencés betyárszelet, erdei gombás sertésragú, pilisi ércemel és krémes csodássajtos csirkés nyokki. A Sólyomotelben elérhető diákmenü is. Rendeletünk az 57401-267-es számon. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit csontlevessel, mágyombószlevessel, készül még hideg gyümölcsleves és tavaszi zöldségleves is. Az ízletes főételek közül választható hagymás csirkemáj, palermói sertésszelet és Rózsa Sándor pecsenyéje. A tészta kínálatban bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Bírs kávézó és bisztróból. Telefonszámok 0620-240-40-44. A River Bistro ajánlata csontleves, bolognai spagetti, szezámmagos rántott csirkemell hasább burgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karamell önkiszolgáló étteremben ma fogyasztatunk tyúkleves csigatésztával vagy hideg körtelevest. A mai kínálatukban szerepel még gomba paprikás galuskával, bácskai rizses hús, csőben sült érce fokhagymás tojással, petával, kolbásszal töltött csirkemell, pankó morzsás karaj, rántott cukkini és tejbegríz. A Karamell önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Várja vendégeit az Aranykanál étterem kedden szegedi csirkegulyással és almás piszkelevessel, szezámos csirkemell rizssel, joghurtos salátával, jóasszony sertésragú rizssel, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel és csőben sült rizs cukkinival rizssel. A mai finomságok között a Vega menüben pedig kínálnak rántott mozzarellát zöldséges rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacsi étterem mai ajánlata csontleves, gombaleves, szoganov sertés tokány tésztával, zöld borsó főzelék csibefasírtal, rántott gomba krokettel, tartárral és pórihagymás sajtkrémes békönös rántott csirkemell rizssel. Rendeletünk a Pipacsi étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében pedig békönbeteket sajt tartárral, hasább burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Hello Berény parkoló háromfogásos napi ebéd menüjében ricotta krémes buszetta, csirkés pálya, valami desszert vagy kávé. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
7: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be a Perzsa-öböl partvidékéről és környékéről. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket is támadott Bahreinben. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Belencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM Jazzberényből köszöntöm Önöket, 11 óra múlt, ez már a Napközben magazinunk. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Fontos információval szolgálok a jazzberényi könyvtár látogatóknak. Behívják a figyelmüket, hogy a jazzberényi városi könyvtár a nyári időszakban a korábbi években megszokottak szerint szombatonként zárva tart. Ez a nyári nyitvatartási rend egészen augusztus végéig marad érvényben. Ezt követően pedig visszaáll majd a megszokott rendes nyitvatartás. A Jászberényi Városi Könyvtár dolgozói köszönik megértésüket. Tartsanak velünk a folytatásban is, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM-i Ezberényből, már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugráróvára az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSF fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tribute esten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait. Augusztus végére is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Program a közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukacjaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő méh család bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzené előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: néhány közlekedési információt hozok. Útkarbantartás munkák miatt számíthatnak korlátozásokra a térségben autózók. A 32-es erű 60 Szolnok másodrendű főúton kaszálják az útmenti növényzetet János Hida közelében. A munkavégzés mindkét irányban útszűkülettel jár, és a tervek szerint ma este 8 óráig tart. Emellett a Monor-Tápiószel összekötő úton Tápió-Bicske és Tápió-Szentmárton között egyéb útkarbantartási munkák zajlanak, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, ez a korlátozás pedig holnap délután 17 óráig van érvényben. Vezessenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász Nagy Kunstrolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A hétvégén is zajlott az élet Jász Nagy Kunstrolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász Nagy Kunstrolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász Nagy Kunstrolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász Nagy Kunstrolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt, szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapáti és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász Nagy Kunstrolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász Nagy Kunstrolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász Nagy Kunstrolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász nagykunszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Ma délután 30-34 fok között tetőzik a hőmérséklet, vételkörzetünkben 31 fok lesz, közepesen felhőségbolt mellett kicsi az esélye a csapadék kialakulásának, a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trio napközben.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
1: Ez a Trió FM Jászberényből, folytatjuk egy programajánlattal. Jászapátin megnyílt a 29. JAK Jászapáti Alkotóhét kiállítása. A Vágópál hely történeti gyűjteményben az István Király út 23 szám alatt látható tárlaton fiatal alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. A kiállítást Majtén Judit művésztanár nyitotta meg, a fiatal tehetségeket pedig olyan neves oktatók segítették, mint Deli Julianna, Jámbor Mihály Mónika, Nagyné Koncz Éva, Szabari Zoltán, valamint maga a megnyitó művésztanárnő is. A különleges alkotásokat bemutató tárlat egészen augusztus 28-áig tekinthető meg. Pontos információ, hogy a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az 57-952-650-es telefonszámon.
0: Élje át a pillanatokat! Ismerje meg a helyi értékeket! Ez a Trió napközben!

szomorosan, úgyhogy én most búcsúzom önöktől. Jó volt ma is együtt rádiózni, holnap reggel ismét találkozhatunk. 7 órától itt leszek, és indítjuk együtt a szerda reggelt a Trio FM-en. Én Pálinkás Zsolt vagyok, köszönöm figyelmüket, legyen szép a napjuk, vigyázzanak magukra!

0: paradise with you. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyom Hotel keddi ajánlata sertés húsleves, cérnametéltel, valamint rakott burgonya. Fogyasztatunk még fahíjas megylevest és a húsmentes ajánlatban nyári rántott zöldségfalatok. További főételek közül választható kemencés betyárszelet, erdei gombás sertésragú, pirisi ércemel és krémes csodás sajtos csirkés nyokki. A Sólyom Hotelben elérhető diákmenü is. Rendeletünk az 57-401-267-es számon. A Bírs Kávézó és Bistró várja vendégeit csontlevessel, mágyombószlevessel, készül még hideg gyümölcsleves és tavaszi zöldségleves is. Az ízletes főételek közül választható hagymás csirkemáj, palermói sertésszelet és Rózsa Sándor pecsenyéje. A tészta kínálatban bolonyai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Bírs Kávézó és Bistróból. Telefonszámuk 0620-240-4044. A River Bistró ajánlata csontleves, bolonyai spagetti, szezámmagos rántott csirkemell hasább burgonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karamell önkiszolgáló étteremben ma fogyasztatunk tyúkleves csigatésztával vagy hideg körtelevest. A mai kínálatukban szerepel még gomba paprikás galuskával, bácskai rizses hús, csőben sült érce fokhagymás tojással, petával, kolbásszal töltött csirkemell, pankó morzsás karaj, rántott cukkini és tejbegríz. A Karamell önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Várja vendégeit az Aranykanál étterem kedden szegedi csirkegulyással és almás piszkelevessel, szezámos csirkemell rizssel, joghurtos salátával, jóasszony sertésragú rizssel, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel és csőben sült rizs cukkinival rizssel. A mai finomságok között a vega menüben pedig kínálnak rántott mozzarellát zöldséges rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem mai ajánlata csontleves, gombaleves, szoganov sertés tokány tésztával, zöld borsó főzelék csibefasírtal, rántott gomba krokettel, tartárral és póréhagymás sajtkrémes békönös rántott csirkemell rizssel. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében pedig békönbeteket sajt tartárral, hasább burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Hello Berény parkoló háromfogásos napi ebéd menüjében ricotta krémes buszetta, csirkés pálya, valamint desszert vagy kávé. Az étel gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló ebédmenüjét kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.

0: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár. A TÜFM hírei.
1: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és rakéták rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Ismét lelőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei. Közlésük szerint az illegális bevándorlóra menekülés közben a közbiztonság védelmében nyitottak tüzet Maine államban. Jogvédők szerint a 26 éves kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során. Donald Trump tavaly januárban indította el a bevándorlók tömeges kitoloncolását. Az elmúlt hetekben a hatóság országszerte fokozta az akcióit. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. Ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykun-Szolnok útjain. Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykun-Szolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az NVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykun-Szolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszerúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvényi sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykun-Szolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyisérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Ma délután 30-34 fok között tetőzik a hőmérséklet, vételkörzetünkben 31 fok lesz, közepesen felhőségbolt mellett kicsi az esélye a csapadék kialakulásának, a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, csalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak bent az ülésteremben és mostantól tiszteljék meg választóikat, mert az ellenzéki szerep alkotmányos feladat. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A kormányfő azt is bejelentette, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, hogy szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Nincs közel sem a tűzszünet, sem a vége Ukrajnában. Oroszország télig elhúzhatja a konfliktust, jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk egyeztetett a helyzetről Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is Párizsban, ahol részt vesznek a francia nemzeti ünnepen tartandó eseményeken. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, hogy soha nem kérik az ügyfelek azonosítóit, sem telefonon, sem e-mailben, sem SMS-ben. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi ajtajáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket ezután eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt okoztak a vasúttársaságnak. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: hagynia. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykunszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykunszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykunszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykunszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykunszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvénysértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykunszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. de ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. A délutáni 31 fokról vétek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Építeni a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Oroszország átirányítja az Azovi tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a Balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek a polifelonok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. Marad a napos idő, holnap délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu. Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
2: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél.
5: Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról?
4: Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok.
5: Ne maradj le róla.
4: Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak.
5: Telefon 57-es körzet 403-290.
4: Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
2: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykonszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykonszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykonszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jász Szent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset. Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykonszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykonszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykonszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykonszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvénysértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykun-Szolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyisérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűnlajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. A délutáni 31 fokról vértek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kisé felhőségbolt mellett mérsékelt észak-keleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda

0: között már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, Külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek, ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Marad a napos idő, holnap délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátó egység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász Nagy Konszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A hétvégén is zajlott az élet Jász Nagy Konszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász Nagy Konszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász Nagy Konszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász Nagy Konszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt, szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszerúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapáti és Jász Szent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász Nagy Konszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász Nagy Konszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász Nagy Konszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász nagykunszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakossa, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A délutáni 31 fokról vétett körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kisé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar

0: szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next-ban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csaknem tizede, 2000 hektár vált a lángok martalékává. A mintegy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságoknak már körülbelül 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. A katasztrófavédők azt remélik, hogy a tűz a nap folyamán megfékezhető, miután a meleg hőhullám lassan elkezdett csökkenni Franciaországban. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanújával két embert vett őrizetbe. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna-romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: long, long time. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykun-Szolnok útjain. Térségünkben zárt be a legtöbb vendéglátóegység. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykun-Szolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozó helyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykun-Szolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszerúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykunszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. A délutáni 31 fokról vétek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hatalmas az érdeklődés a labdarúgó világbajnokság körül, hiszen hamarosan kezdetét veszi a második elődöntő, ahol Anglia és Argentína csap össze a döntőbe jutásért. A tét óriási, a párharc győztesen a július 19-i New York-i fináléba kvalifikálja magát. A mérkőzés szerdán magyar idő szerint 21 órakor rendezik Atlantában. A szakértők rendkívül szoros és feszült taktikai csatát várnak. Az előzetes hírek alapján az angoloknál a legfontosabb kérdés Declan Rice állapota, aki betegséggel küzdött, de a hírek szerint jó eséllyel ott lehet a kezdőcsapatban Harry Kane és a negyed döntőben duplázó Jude Bellingham mellett. Az argentin oldalon Lionel Messi játéka nincs veszélyben, annak ellenére sem, hogy az előző mérkőzésen ütést kapott az arcára. Lionel Scaloni szövetségi kapitány legnagyobb dilemmája az lehet, hogy Julian Alvarez vagy Lautaro Martinez kezdjen-e Messi mellett a támadó sorban. A hivatalos kezdőcsapatok a mérkőzés előtt nagyjából 1-1,5 órával válnak nyilvánossá, így érdemes lesz figyelemmel kísérni a friss híreket.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel.

0: központi részén. A katasztrófában legalább ketten meghaltak, négy embert pedig még keresnek a mentőcsapatok. A két áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban, vagy a ház más részei rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyorsoltás ellenére átterjedt a liftaknára is. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: kellett ez már.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Térségünkben ezáltal a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász Nagykonszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász Nagykonszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász Nagykonszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász Nagykonszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász Nagykonszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász Nagykonszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyisérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykunszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykunszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt, szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapáti és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset. Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. A délutáni 31 fokról vétek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Mai éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan

0: műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Llorar.
1: Trió napközben. Minden, ami álság.
2: Ez a Trió FM Jazzbenéből már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugráróvára, az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSF fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tribute esten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon 7:30 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejtetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait. Augusztus végére is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukacjaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő mécsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyű zenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykun-Szolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar ZRT Jász fényszerúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több, mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykun-Szolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykun-Szolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7% haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykun-Szolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. A délutáni 31 fokról vétett körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma, az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a Gaz, az Avar és a Tarló Törökbálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marhacsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász Nagykunsztrolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A hétvégén is zajlott az élet Jász Nagykunsztrolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvénysértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász Nagykunsztrolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász Nagykunsztrolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász Nagykunsztrolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberényben és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset. Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász Nagykunsztrolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász Nagykunsztrolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász Nagykunsztrolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették, italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász Nagy Kunszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A délutáni 31 fokról vétett körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykun-Szolnok útjain. Térségünkben zárt be a legtöbb vendéglátóegység. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykun-Szolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykun-Szolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7% haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég 3 munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász Nagykunszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. A délutáni 31 fokról vétett körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: kerül a képlet.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykonszolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykonszolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykonszolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykonszolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykonszolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykonszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűnlajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykonszolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykonszolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, Figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszarúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. A délutáni 31 fokról vértek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kisé felhőségbolt mellett mérsékelt észak-keleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. Ajánlság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bíróságítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint ország

0: Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a Gaz, az Avar és a Tarló Török-Bálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marhacsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Térségünkben zárt a legtöbb vendéglátóegység. Körözött bűnözőt kapcsoltak le. Fekete fél évet zártak Jász-Nagykun-Szolnok útjain. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Kijött az új statisztika a balesetek kapcsán. Több mint korábban az egész esztendőben ez lett Jász-Nagykun-Szolnok mérlege. A halálos balesetek egyre magasabb előfordulása Jász-Nagykun-Szolnokon több okra is rámutat. A túlhajszolt élet, figyelmetlenség, türelmetlenség, fáradtság, de a közutak állapota is szerepet játszik ebben. 2026-ban az első fél évben több halálos baleset is történt, ezekről adott most ki egy összefoglalót a szoljon.hu. Január 12-én történt szinte az év legelején az első halálos baleset, amikor mínusz 10 fokos hidegben a Samsung Electronics Magyar Zrt. Jász fényszorúi gyárába tartó, a vállalat dolgozóit szállító autóbusz balesetet szenvedett Jászberény és Pusztamonostor között. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette, miközben a cég három munkatársát a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba szállították kivizsgálásra. Február 9-én Jászapát és Jászszent András között történt halálos baleset. Március 4-én is halálos áldozatot követelt egy baleset, Jászberényben a Bajnok utcában történt meg a baj. Március 19-én az M4-es autóúton Bartapusztai pihenő közelében volt halálos közúti baleset, és a statisztika folytatódik április 1-ével, április 22-ével, június 20-ával és 28-ával is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei portál megjegyzi, megyénkben csak az első fél évben már több tragikus közúti esemény is történt, több mint korábban egész évben. Drasztikus tempóban tűnnek el a hazai gasztronómiai szereplők, és a negatív rangsort Jász-Nagykun-Szolnok megye vezeti, Pest megyével karöltve. Az MVI statisztikai helyzet jelentéséből kiderül, hogy az országos vendéglátóhely csökkenés újabb fokozatba kapcsolt. A korábbi napi 3-4 helyet ma már 4-5 egység húzza le végleg a rolót. Felpörgött tehát a negatív spirál. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az MTI-nek küldte meg a legújabb statisztikai helyzet jelentését. Ebben azt közölte, hogy a hazai egységek száma 41.900-ra zsugorodott tavaly év végén, ami az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-es bázis évnél pedig 9500-zal kevesebb. Az adatok szerint a visszaesés a szektor minden területét elérte, így a kereskedelmi üzletek száma 1400-zal, a munkahelyi étkezdéki 278-zal csökkent a 2024 végi helyzethez képest. A helyzet ráadásul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem túl jó. Az üzletbezárások leginkább a következő vendéglátóhelyeket érintették: italüzletek, kávézók, zenés, táncos szórakozóhelyek, éttermek, büfék és gyors éttermek. De úgy néz ki, hogy édes szájúak vagyunk, mert hogy a sütemények nem mennek ki a divatból, és egyre többen hétköznapon is fogyasztják ezeket, ugyanis a cukrászdák nincsenek benne ebben a negatív forgatókönyvben. A statisztika szerint Jász-Nagykun-Szolnokot érinti a legkedvezőtlenebbül a folyamat. Népesség arányosan nálunk, illetve Pest megyében működik a legkevesebb vendéglátóipari egység az országban. Még a Balaton körül a megyékben, Zalában, Veszprémben, Somogyban a legmagasabb ez a mutató, addig országos átlagban tavaly mindössze 44 vendéglátóhely jutott 10 000 lakosra, ami 9-szer kevesebb, mint 2019-ben. Az üzletek számának drasztikus csökkenése mellett a pénzügyi mérleg kettősséget mutat. Az előzetes adatok alapján tavaly a vendéglátó üzletek bruttó forgalma elérte a 2924 milliárd forintot, ami összehasonlító áron 0,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, a 2019-es bázis évhez képest pedig 1,4%-os növekedést jelent. A hétvégén is zajlott az élet Jász-Nagykun-Szolnok megye útjain. A rendőröknek az ittas vezetők mellett egy nagy halat is sikerült lekapcsolniuk Jászapáti külterületén, aki halmozta a törvény sértéseket. Nem telt eseménytelenül tehát a 72 órás hétvége Jász-Nagykunszolnokon. Sipos Kácsor Andrea rendőr alezredes arról adott tájékoztatást, hogy az utak biztonsága komoly veszélybe került. A rendőröknek összesen 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén kellett intézkedniük. A statisztikát tovább rontja az a 11 ittas járművezető, akiket még azelőtt sikerült kiszűrni a forgalomból, hogy nagyobb bajt okoztak volna. Az igazi fekete leves azonban július 11-én kora este érkezett. A jászapáti egyenruhások a város külterületén intettek le egy személygépkocsit rutin ellenőrzésre. A 36 éves helyi lakos igazoltatása során azonban gyorsan kiderült, hogy a sofor mögött komoly bűn lajstrom áll. A rendőri adatbázist lekérték, és ekkor derült ki, hogy a férfit a Jászberényi Járásbíróság korábban jogerősen eltiltotta a járművezetéstől, tehát eleve volán mögé sem ülhetett volna. De ez még nem volt elég. A neve mellett egy aktív körözési parancs is megjelent, amelyet szabálysértési elzárás végrehajtása miatt adtak ki ellene. A trükközés még itt nem ért véget. A rendőrök azonnal megblincselték a férfit, előállították a rendőrkapitányságra Jászberényben. Kihallgatták, és a korábbi elzárása miatt meg is kezdheti büntetése letöltését. A délutáni 31 fokról vértek körzetünkben 26-ra csökken majd este a levegő hőmérséklete, kisé felhőségbolt mellett mérsékelt északkeleti szél fúj majd. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható idehaza. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél néha megerősödik, és akár viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. Holnap hajnalban 12-22, délután 27-34 fok lesz. A jásság 18 fokra ébredünk, délután 30 fok valószínű, és záporok minket is elérhetnek. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egész

0: 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifelonok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: crazy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés főszempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ki.
1: Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Slágerek, amik sosem mennek ki a divatból. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek a polifelonok gyulladáscsökkentő hatására.

0: Bendeivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: alkalom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma, az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a Gaz, az Avar és a Tarló Törökbálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marhacsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.